kedves szaktárs, adjon ő választ, és ha úgy dönt, engem választ. Akkor nem pazarlom több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt. Kis Éva az Ádámjára nézett, s mert kis szívében hasonlókat érzett. Csak annyit válaszol, hogy Ádám vakarolt, s a párbeszédnek már is vége volt. Aztán egyik jobbra ment, a másik balra, s én elmondhatom ezzel kapcsolatban. Rég házastársak már, de a kis kapunál az első dal még most is vígan száll. Kedves szaktárs, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, én szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktárs, délben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon választ, és ha úgy dönt, engem választ, akkor nem pazarlunk több.

0: kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsorsjegy, mert 50 ezer forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.
2: Radamés Inátali comanda grande orquestra brasileira que executará agora a fantasia O Samba e o Baião.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Dr. Prim Lórán, az országos testnevelési tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szájerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

you.

0: Der erste Teil unserer Sendung, Hoher Funk für Alt und Jung, ist beendet. Sie hörten das große Orchester und den Chor des 13. Breslau in Leitung Ernst Rudolf Stuck. Die Kapelle Willi Steiner, Inge Festen, Sopran, Oskar Röhling, Tenor und Walter Lindemann, Fagott. Nach dem Nachrichtendienst setzen wir unsere Sendung fort.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

olyan szép vagy, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár az atoly a fák. Jaj a helé, jaj a helé, szemek ége olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén, úgy várlak, havonta.

Yo-yo Heli, yo-yo Heli, у јон си познин на Ливануни циду, кердбен оружја, о кардоту јопа. Jojo Heli, jojo Heli, szeme kike olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helinként, úgy várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jojo Heli, jojo Heli.

betört virágozott forrán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeledtelek.

Kezdés, az se baj, ha mond egy szép hazug mesét. Nekem az egy édes igaz lesz, hogyha ez a végén igaz lesz.

Már Hormot Imre rég megírta ezt a nagy tragédiát. Ne hívj, Julány, korábban érte,

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Mikor természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

0: mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport. Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport.
1: Láttam az olimpiát. Amíg élek, nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győződ. A lovaspólós tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport!

0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit védít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit védít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Jogar de grootpapa, daar toeter grootmama,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

kedvem van. Míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg jazz van és szesz, minek igyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg mor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva kicsikacsa, kocsonyácska, Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Duna vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg borban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, meskolcon.

őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét. A putifár nép partnere óta a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippo nem tudja azt, hogy hát mit szeretne

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Egy pohár, két pohár, Negabor egészségére válik.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Vásároljunk konzervet!
3: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent szeretet himnuszai. Babics Mihály előadás következik.

0: Moin!
1: Guten Morgen, Herr Direktor!
2: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
3: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

van az, hogy egy bizonyos korban minden ember szerelemre lobban. Én magam is oly szerelmes lettem, amikor e korba beleestem, kóborolva holdas éjszakákon a csodákat

0: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada, desde Maracaibo, Venezuela.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

mul a sunkát egy éjszakát. Aztán megyünk megint tovább a régi

aztán mondjuk, hogy nincs tovább. Az élet elszáll, és úgyse tarthat már soká.

Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

hány krajcárért ő nékem mennyi sok jót mesél. Az a gyönyörű lány, aki magához mindig jó volt,

várjató, mi lesz most velem, hogy mind kinyíltató. Hiába járok a kertbe, jobbra-balra nézegetve, nem találok kedvesemre, bárhol is keresem.

0: A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menüen kielégítik.
1: Tapasztra járt már s remek,

go and pick you. So you go down to the shore, kid stuff.

0: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
1: Kapitopál honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.
4: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Egy telekonzultál farkadi rozsnyait és budai zenéjét. Foxtrot ritmus. Illnicki vadnai és Györkösi szövegével. Előadta a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész. Előadja Vejgan Tibor.

Holland schreef menetje, ketje, ketje, metre. Ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske,

Nálam szép a nyecske, kecske, kecske vétre, ilyenkor érik ott a jó barát. Lerepülünk, mint a fecske, kecske, kecske vétre, ha nem gyűjt bányakánya, hát itt marad. Ugye, kom a kecske méter, nem hiába hentegnek, hogy a barát

Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

0: Radio Bologna.
1: Rádió Budapest 1. Bartoly Dezső doktor orvostálatot tart előadást, alkalmas címe.

0: Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gál und Herr Pál Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű, új, tungsram

0: miért van riadó rovarországban?
1: De megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

muy bonito.

He's no hero out of books, but I love.

lemondan írót, oly nehéz, színészi alakítás, semmivel sem.

মন্দন রোদ ওই নেহি চিনিছি অলকিত শ্যামীদের শ্যাম বলতা।

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Minden órában Orion Rádió. Minden idő.

0: li do li do, van egy régi dal, mely szerint a lányok szíve olyan, mint a vaj.
1: Könnyen megterem, benn a szerelem, mit tagadja, megtörtént ez meg bizon velem.
0: Az idő halad,
1: egy nő megmarad,

0: Hát persze, hogy bámulja, hát hogy legyen belőle főkapitány, hogyha nem bámulja az ezredes leányát.
1: Te maga beszélsz.
0: Hát persze, hogy készül a vacsora, készül, amit megrendeltem, nagyon jön.
1: Nem, maradok. Nekem itt lesz nála még egy jelenetem. Egy nagyon hatásos jelenetem.
0: Alma, Jolén.
1: Nem érdekel.
0: Egy pillanatra.

Akár tőleg gyávább kis nyúlnál is nyüti. Én kicsi cseréte majkamat, de Big Fit, te sütik két szemét, mégsem ad puszit.

0: Lárva nélkül élni, jaj, ha nincs a botrás, elítsaj, de bajos!
1: Nekem a csend a rendem esetem, legyen az lárva, zaj, ezt szeretem.

Lárva nélkül élni, ajha nincs a bocán, seri csaj, de bajos. Nekem a csend a rendem esetem, legyen nagy lárva zaj eszem.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

nascondo sempre in me quello che mi fa soffrire, morire.

szápad minden férfi ma. Mondják, hát mit tehet az igazi garróla, hogy olyan nagyon-agyon szeretik a nő, hogy ilyen csudaszépnek hozta őt a gólya, hogy nappal éjjel kijel széjjel szedik ő. Mondják, hát mit tehet az igazi garróla, hogy te van Royal Apollo sem mostanán, hogy bátran ő lehetne Mr. Európa, erről csak nem tehet az igazi gatán.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

Szívből nem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Titokban imádlak, hol így enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lett velem, ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár, e percbe folyton azt kívánom, hogy csókod égjen számon, titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!